0: ilyen probléma nem.
1: Hol
0: jössz? Másnap, hogy hát tudom, hogy ezt kérdés, hogy elmondról én mondom, én
1: nem jöjjön. Nem fogok, hol fogok.